Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Sugar DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Radio. Now, here comes the music.
5: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
6: Excuse me, where is the bass drum?
7: Welcome to a musical journey back to the 90s. This is the DJ family's ultimate Eurodance Mega Mix.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

facebook.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. You're listening to Super DJ Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Love to hate me, I love that you hate me greatly.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. Dala. Yeah.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányarunk.

Yeah, Dip Chuck, Lip Fantasia.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Radio 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: You're listening to Super DJ Radio!
0: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Jump all around, jump.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

június 32. Pontos idő délmúlt 17 perccel. Ez itt a Super DJ. Én pedig Kőszegi Gabi vagyok. Jöttem egy kicsit az autó DJ-t leváltani. És ebbe a nagy melegbe hoztam nektek egy kis hűsítő dallamokat. Egy órán keresztül. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Szeretnétek üzenni, vagy nekem bírni, megtehetitek. Mindenkinek jó fülelést kívánok ebbe az egy órába. Ami pedig a zeneit illeti, itt volt velünk Mallorca, a Mallorca és a Loft. Ez már pedig a Bailando. Amit mondtam, igazi hűsítő nyári zenék.

kedves szuperek, remélem még erre is emlékeztek. A fogorvos úr, azaz Dr. Albán és Kiki közöse, a Papaya Coconut. Igazi nyári slágerezés.

És közben nézzük meg a Fibert, ami magyar Simink volt az első, aki írt nekem a 3670459595-re. Simink volt az első, aki írt nekem a 3670459595-re. Hey hombre, bien de amigo!

Valamit hatalmas pacsim a Toyota M5-ből. Itt van velünk DJ Balu. Sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek és jó munkát. Vigyázzatok magatokra. Üdv Ari Bálint, azaz DJ Baluka. A Toyota M5-ből. Mégpedig a fényező műhelyből. Jó munkát neked is. És persze jó fülelést.

valamint kedves szuperek, ha már nyár van, én csak annyit mondanék nektek, the summer is magic, a Playa Heat, igazi klasszika 90-esből.

és kedves szuperek, this is your night, azaz this is your day, Amber, egy igazi klasszik ismét a 90-es évekből. Szuper dalak, főleg, hogyha a melóba nyomod. Köszöntjük egy újabb fül előtt, itt van velünk Geringer Norbink is, aki adja ti nekem júj, de nagy zene. Húzzad neki érsek, ha van, jelen van. Szép napot neked és minden hallgatónak. Szia Norbikám, üdvözöllek téged is, és szép napot nektek.

Itt van egy újabb üzenet, Geringer Norbink azt írja nekem, jönnek ám a nagy muzsikák, betaláltál rendesen. Hát Norbikám, mondjuk egy ilyennel nem lehet bakot lőni, Captain Hollywood, és az Over and Over.

Kedves szuperek, a pontos idő 12 óra 40 perc, elhoztam hozzátok egy újabb klasszikust. Too Unlimited és a Tribal Dance.

rögtön egy újabb fülelő, itt van Dreamer kollégánk is, aki annyit érekem, jó ebédhez szól a nóta, hűvös délután. Szia, kedves Dreamer! Jó étvágyat az ebédhez, és persze hűvös délután neked is.

folytatása pedig ismét 1993. Egy igazi Eurodance-es, mondatni azt, hogy csillag. Ez nem más, mint Max és a Getaway. Dolog érdekessége, hogy anno 13 országban top 10 németországi aranylemez. És persze hol máshol, mint itt nálunk a Super DJ-n pörög még mindig.

Örömmel látom itt a Viberünket, Geringer Norbi küldött egy képet. Jobban megy a festés ilyen muzsikára. Jelen a GBL. Jó munkát kívánok akkor, Norbi. Aztán csak ütemre ott az ecsetvonásokat.

kérem szépen, a folytatásban pedig az olaszok. 1995-öt írunk. Coronellozta a Baby Babyt. 95 ugyanaz az év, amikor debütáltak a Rhythm of the Night-tal is.

Szegedben német Eurodance csapat, a Coco Jumbo-nak a megalkotója, meg az énekese, Mr. President, 1994-ből.

Kedves szuperek, a folytatásban szintén 1993, mégpedig április. Ez a track pedig az egyik kollégánkról szól, Mr. Wayne-ről. Persze a Culture Beat előadásába. A German pop csapat. Tudtak valamit ezek a germanek, ugye?

kedves szuperek! Folytatásban Mr. Wayne után itt van velünk ismét Dr. Albán, a Super DJ-nek a fogorvosa, és ez a Let the Beat Go On 1994-ből.

de szuperek, ismét egy kis folytatás. Itt volt velünk Intermission és a Six Days, ez már viszont Mr. President, so I Follow the Sun, 95-ből, szintén Germany.

Köszöntenék egy újabb Viberest, itt van velünk Gedeon néni, azaz Bacskási Szilvi oroszlányból. Aki annyit ír, szia Gábor, de jó, hogy jöttél, veled a munka is jobban ment ebbe a tök hőségbe. Imádom, zenét játszol. Kedves Szilvikém, üdvözöllek. Valamint Juhász Isti is üdvözöl téged, aki itt van a másik fülemen.

0: turn while the dreams of reality starts to burn. I see a vision of a prophet dressed.
1: Kedves szuperek, a folytatásba 1994. Mi meglepő, szintén maradunk még a németeknél. Igazi German Eurodance. In the middle of the night. Magic Affair. Valamint egy üzenet Geringer Norbitól is. Atya úristen, hú de élem ezeket a zenéket, hatalmas pacsi. Kedves Norbikám, neked is, és örülök, hogy bejön ez a mai. Valami pacskási Szilvi is üzent, hogy hatalmas pacsi az Istinek.

Kedves szuperek, ha nem bánjátok, egy kicsit még maradok, elkaptam én is a ritmust. Eurodance után megyünk egy kis dance korszakba át. Bring the noise. A szakba át. Bring the noise. Azon belül is maradunk szintén így a 90-es évek végén, meg a 2000-es évek elején.

Feel the noise. We got contact.

kedves szuperek, ismét újabban szemem a Viberen. Geringer Norbi azt írta nekem, el ne tűnj, nagy kedvenceket játszol. Köszi Norbikám. Valami dreamerünk is írt, jól van, úgy ötig maradhat ez a ritmus. Kedves kollega, ha nem is ötig, de egy darabig még itt vagyok veletek. És köszönteném Bazsit is Debrecenből. Aki annyit ír nekem, szép délután, szuperek, szia, Music Man! Meló volt, most értem haza. Szia, Bazsikám, légy üdvözölve! Ami pedig itt a zenei színpadunkat illeti. No Man's Land és a 7 Second, ez pedig már a Reset.

Rock the place. No hát kedves szuperek, akkor ismét ugye itt a folytatás. Brooklyn Bounce, the music got me. Előtte pedig itt volt Disco Nation és a Boom the Sound. Valamint a szemem a Viberen. Köszönteném Kollár Gabit, azaz Druszámat. Figyelj, azt írja nekem, hello Simon, szebb napot kívánok neked. És mindenkinek, aki itt van a szuperen, jelenleg a 11. kerületből Csabi kollégámmal. A kedves Gabesz, én a Kőszegi Gabi vagyok, nem a Simon, de hello neked is. Valamint itt van Rita, aki azt írja, szeretnék kérni egy zenét. Az MC haver és a teknőtől a Shay Ribizli piros biciklit. Mindjárt keresem. Szia Rita, hatalmas pacsi házének is. Valamint Macskási Szilvink annyit mond, maradj még, hazafutok. Hát Szilvike, még egy darabig itt leszek. Egészkor meg abba hagyjuk, aztán búcsúzok tőletek majd 2 órakor. Addig van 23 perc, nyomj.

0: mover generation. People get ready to rock the nation. Yo, check out the vibe for the mover generation. People get ready.
1: Szerintem ismét a Viberen, itt van velünk Geringer Norbi Üzie. Aki annyit ír nekem, nem lehetne, hogy háromig maradj, addig melózom. Nagyszerű muzsikákat hoztál. Kedves Norbikám, köszönöm az üzit. Sajnálom, nem tudok addig maradni. 18 perc, aztán elbúcsúzok tőletek. Aztán itt van Bazsi üzenete, aki annyit ír, elkaptad. Köszi Bazsikám, igyekeztem. És megérkezett az én Pék barátom is, Juhász Isti, a Platán Pék. A könyvtív, szia barátom, sziasztok, szuperek! Üldenék mindenkinek egy jó számot és sok-sok jeget, ti pedig küldjetek cserébe viszkit. Szia Istikém! Ami pedig a jó zenéket illeti. Itt van velünk a Move Mania!

Jordan 7 ismét a Viberen. Ritán küldött nekem egy képet. Hangerés idő szerint 1 óra 43, 33,6 fok. Ez bent a lakásban. Megmondom őszintén, néha irigykedem. Skóciában azért ilyen nincs. És a Isting pedig azt írja, muzsika a javából, ez az, ami kell. Istikém, hétköznap se pihenünk. Üdvözölném Kokó Kovács Lászlónkat is, halló-halló, szuper a buli. Akkor kezdjük meg a frissítővel a szabad napot. Végre letelt a 24-es meló, és nem klímás helyen. Szia Lacikám, amint látom itt a képet, van itt mindenféle földi jó, a Jimmy, a Bucky, na meg a Jack, kedves egészségedre! Jó ászisti barátom, meg annyit ír, Szilvinél télen biztos piros hó esik, gondolom. Ez se gyenge.

És ahogy Kovács Kokolacin írja, na meg a mojito, jó sok jéggel. Kedves Lacikám, ami azt illeti, ez a mojitónak az időszaka. Főleg ebben a 38-40 fokos melegbe, jó sok jéggel megburítva, a nyami-nyami ital.

És kedves szuperek, engedjétek meg, hogy ebben a trackkel elbúcsúzzam tőletek. DJ Antone és a Show Me Love. Szeretném megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabit hallhattátok. Aki eddig még nem hallott, tudjátok, én vagyok az éjszakai bagoly itt a Szuperen. Általában én este 10 óra után vagyok felelhető. A mai nap csak ilyen különlegesség volt, ugyanis megkezdődik nekem is a két hetes szabadság. Aztán most van egy kis idő tényleg így zenélni délelőtt is. Aki a melóban van, annak hatalmas kitartást kívánok. Ne feledjétek, ma este itt lesz veletek Zsolti. Itt lesz még élő adás. És a legfontosabb, amire biztatlak benneteket, tessék hidratálni. Főleg, hogyha az a hidratáló ital ilyen 50 plusz fokos. További szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: When I'm up and coming, I step cross, I step

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Na, sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó délután kívánok! Ezúttal most 16 órakor jelentkezem, itt a Banka itt benne pedig a Boriszkát, halljátok, remélem mindenki túlélte már eddig a hőséget, ugye most még csúcsra jelentjük azt, hogy jó majd a lehűlés. Ezért kellemes zenékkel, remélem picikét segít ezt is jobban elviselni. Gideon B. Jones, Justin Bieberrel a kitó dalban. Ezek kívánok mindenkinek fantasztikus napot, és persze szép kedd délután, jó keddet mindenkinek!

Gyocor pontira lehet menni kasszálni, hogy jó az idő, hellemes szép napot kívánok neked is. Egyébként érdekes, mert amúgy tényleg aratás napját mondjuk most. Hát az biztos, hogy megfázi senki nem fog. És mind az őseink azért eléggé kemények voltak, hogy ilyeneket meg tudtak oldani, mind a kasszálás ilyenkor. Akkor is voltak melegek, igen, talán nem ilyen típusúak, de... Aki most kaszál, annak nagyon nagy respektet.

Bélyek Tibi úr pedig, hogy látom, éppen csapatot épít. Úgy néz ki, hogy egy nagyon gyönyörűséges valami tavon, vagy hasonló helyen éppen valamiféle úszó tevékenységet folytató eszközzel fordítóba. Sziasztok, sziasztok, kedves Tibi és kedves többiek! Így ez a úszó mellény engem emlékeztet, kedves Tibor, a B-vacsra. Te leszel Biák Hasselhoff. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire fikázzák a Hasselhoffot. Azért a gyerekek, amikor valaki először meglátta mondjuk Elena Eleniákot lassítva, mondjuk úgy a cickóügyben sétáló mellekkel, és akkor még nem akarom a többi sorolni, szerintem azért nem voltak rosszak azok a Hasselhoffos filmek. Tiboróniknak pedig kellemes jó csapat építőt kívánok. Kéti Perry a folytatás, Mani Nadal, ez a Pandanár Özzel.

0: intézkedés, meg azt írja nekem, azt mondja, hogy igen, ilyen időben szoktam gazolni a kertbe, hát tényleg ennyire egyébként ilyen párás hőség az elmúlt 80-90 évben talán nem volt, tehát nem mi lettünk gyengébbek, az idő erre sokkal keményebb lett, mert tény és való, hogy nagyanyám domnak főfel a 35 fokba kapát, érted? Attól elfáradtam, hogy néztem. De nem kell hősködni nekek, mert a gutaütés az gutaütés, tehát így inkább hallgassátok a Super DJ.
1: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk.

hangot elleni poénkodással. Vízcsapadék, mókazóatag. Alliterálok rendesen, ugye? Na! Ha gyakorlatilag az őrmester azt a parancsot adja, hogy mindenki ássa be magát, a kiskatona neki el is marha mély gödöt áll, ha te túlságosan mély ez a gödör, mondja ellenőrzés nézben az őrmester, abból nem látod majd az ellenséget. Ez mondja neki a katona, hát nem is vagyok rájuk kíváncsi. Na, értelmező szótár, férfiakhoz ilyet is kaptam, lakonikusan állunk a dologhoz, mert ugye férfiak válogatja. Horgászni megyek. Mit jelent? Megyek tök részegre, iszom magam, aztán ülök a folyóparton, miközben a halak azt csinálnak, amit akarnak, mert ez tényleg én vagyok. Életem egyszer mentem Gyurikával horgászni, arra emlékszem, hogy volt valami bot, meg hogy menjünk haza, és eltelt a kettő között egy nap. Azt mondja, férfi dolog, ugye szoktuk mondani, férfi emberek, semmilyen racionális magyarázatot nem tudok a dologra, és neked sincs esélyed arra, hogy felfognának. Ez valójában úgy van, hogy már annyiszor elmagyaráztam, és még egyszer nem akarom elmagyarázni. Most de csináljuk azt, hogy én ezt elmondom, és akkor mondom hozzá az én kommentáromat, jó? Mert ez volt a férfi dologra. Tehát segíthetek vacsorát készíteni? A szeretkezünk a konyha asztalon? Aha, a persze drágám és igen szívem, nem jelent semmit, betanult szövegek. Az én kommentárom szerint, hogy segíthetek vacsorát készíteni, azt jelenti, hogy nem vagyok útba. Hogy szeretkezünk a konyhaasztalon, hát maradjunk annyi, hogy nem minden áron ez a dolog. Az aha meg a persze drágám nálam az általában egy ilyen felhangon szokott társulni, hogy na persze drágám, igen szívem, az nálam mindig veszélyes, amikor én ezt mondom, akkor ott már valami baj van. Na, amikor azt mondja a férfi, hogy túl bonyolult lenne elmagyarázni, az fogalmam sincs valahogy a francba működik. Valójában az van, hogy tényleg azért bonyolult elmagyarázni, mert belekérdeztek, kedves hölgyek, vagy teljesen más témára eveztek, és ezért aztán tényleg bonyolultá válik még az egyszerű is. A lazíts kicsit túl sokat dolgozol, ha ezt mondja a férfi, most hogy én nem hallom a meccset a tévében a Forcivótól, hát nálam, hogyha ilyen van, mert nálam mindenki néz meccset, én azt szoktam mondani, hogy halkítsd le a Forcivót, mert nem hallom a meccset, nem merre beszélek. Azt mondja, ez érdekes drágám, mi, még mindig beszélsz, ez azt jelenti, nem, ez nálam az érdekes dolog, ez azt jelenti, hogy tényleg érdekes. Ha nem érdekes, akkor megmondom, hogy ez nem az én dolgom, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Na, hogy tudom, milyen rossz a memóriám, ha azt mondják a férfiak, akkor az emlékszem az első barátnőm címére összecsödik autó rendszemre, de elfeledkeztem a születésnapodról. Emlékszem az első barátnőm címére, nem. Valami derengő emlékeim voltak, hogy ki volt, az nagyon nehéz behatározni, az első csók, az első barátnő. Valahol felettünk le az utcában lakott, Adjendre utca, fogalmam sincs, a nevét nagyjából tudom. Az eddigi autóm összes rendszámára kizárt, semmilyen rendszámot nem tudok megjegyezni a mai napig sem, nem csak az enyémet, másért sem, sőt, típusokkal is bajban vagyok. Én vagyok az, hogy tényleg hagytam már plázába úgy autót, hogy nem emlékeztem, melyik szinte parkoltam le vele, úgyhogy ez ilyen, hogy elfelejtkedek a születésnapodról, ezek azért nem történik meg, ez most nagyon nagy őszinte vallomás, mert van a Google naptár. Az jelzi, mert egyébként tényleg elfelejteni, az enyémet is egyébként el tudom felejteni, ha nem köszöntenétek föl, kimenne a fejemből, de mind az állat. Na, de egyszer csak eszembe jutottál és megvettem ezeket a rózsákat, ez azt jelenti állítólag, hogy Istenem mekkora dudái voltak a virágáros lánynak. Na most nálunk a virágáros lány, ez egy 60 éves néni, ő dudáira már én szerintem csak a férje kíváncsi, ha egyáltalán. Viszont aranyos néni Rammsteint hallgat tényleg 60 évesen, viszont ha én valakinek a melleire kíváncsi vagyok, akkor nem veszek azért elterülő szándékkal a virágot, hanem megnézem a készletet, szokták mondani. Na, szóval hallottam, ugye ez a fogalmam sincs valami, mit mondtál, de remélem elég hiteles voltam ahhoz, hogy a következő három napban békén hagy. Nálam ez úgy szokott lenni, hogyha a másik helységből szól hozzám a hölgyi, és nem értem, amit mond, akkor azt szoktam le neki válaszolni, hogy ha nekem is érdekel, és visszakérdez, és akkor azt mondom, na látod, ennyire hallom én innen, mint te onnan. És akkor ez így bont elég. Ha pontosan tudom, hol vagyunk, senki sem fog élve látni minket többé, de ezt pedig határozottan cáfolom, mert általában a cégnél is a hölgyeknek én navigálok. Egyrészt borzasztó lusta vagyok ahhoz, hogy én mindent 5-6-szor megkerestek és ránézek, ezért aztán tökére fejlesztettem azt a navigációs rendszert, amit használunk, és méterre pontosan oda találok bárhol, bármikor, hogy szeretnek engem mit fárernek használni. Úgyhogy én szerint egy ilyen férfi csillag vagyok, ami azt jelenti a csillagot, hogy én vagyok talán az a kivétel ebből a szempontból. Na! Majd a Morena folytatásban Zuhero érkezik!

Megveszámunk természetesen 0-7-45-95-95-95. Mobiltelefon szám pedig Boriszkát hívni, zenélni, muzsikálni, hangosítani, vagy esetleg lapodalomba tevékenykedni 0-6-32-19-48-07. De muszáj maradnom, illetve a tegnapi dolgot egy picikét tovább szeretném mondani, mert hát mostanában úgy tűnik, hogy tényleg a józanésznek a árnyéka is kezdett picit egy-két felelős vezető embernél. Mondjuk úgy, hogy hát nem vetül úgy, ahogy kellene, de egyébként a legdurvább az, hogy tényleg azt gondolja az ember, hogy minden embernek azért van egy ilyen, pláne vezetőnek egy alapvető logikai érzéke, és hogyha mond valamit azért, hogy csak deleg neki, hogy hát talán ez nem biztos, hogy jó ötlet, de aztán mégsem úgy tűnik, hogy ez így mindig így van, úgyhogy eleve mondom a saját vélemény, ugye, természetesen nem a rádiói, nem a kollégáké, az enyém. Szóval, és én elnéztem itt a pró és kontra véleményeket, hogy ugye mondta az egyik, tegnap írta nekem, hogy addig járatom a klímát, amíg a kormány belebukik, vagy azt mondja, hogy mit kell aggódni a Duna élővilága miatt, majd tudják, hogy mit kell csinálni ott fönt. És érdekes módon kevesekben merül fel egyébként, hogy az első egyébként éppen olyan ostoba és beszűkült vélemény, mint a második egymás kiegészítője. Ugye, hát nyilván, hogyha van valami vezető, aki a Shell-nél vezér, akkor hát szimbolikusan legalábbis előkelő helyen ülhetne a vádlottak padján, a majd a földi bioszféra legyilkolását tárgyalják a Tau-Cetiről érkező csápos idegenek. Véletlenül sem a lakossági fogyasztás nagyságrendekkel felülmúló ipari fogyasztást igyekeznek ugye mérsékelni, vagy esetleg a parlament vagy a pasaréti villág klímafogyasztását csökkent, hogy az nem, hanem mit csinál? Mari nénit baszogatja, aki meglocsolna az ablakába kornyozó öt cserépuskátlit. Ugye ezekben a Mari nénikben pedig már nincsen semmi belátás, nem értik, hogy a profit az első, a második, a harmadik a prioritási listán, utána jönnek meg az elitek, hogy a muskátlia, meg a Dunában megfordó keszekek valahol a sor végén kullognak, mármint hogyha egyáltalán. Ugye van, amikor beszéltünk a világvége biznisz három fő aspektusáról, ugye én a világvége függés fogyasztója vagyok tényleg, most itt a tikasztó melegben a második aspektus jutott eszembe, ez a világvége relativizálás, úgyhogy... hogy is mondjam, az állat, növényvilág, természet, a környezet nem kormány vagy ellenzék függő, különösen, hogy a természet és az ember kizsákmány kormány vagy ellenzék függő, különösen, hogy a természet és az ember kizsákmányolásában nincs közöttük semmi, de semmi különbség.

Ugye onnan mondják meg, úgy szokták ezt mondani, posztindustriális társadalmak fogyasztói. Tehát ők mondják neked, hogy te kapcsolod ki a klímát, te ne fürödjél este, te ne menj el az SBO-ra este, hogyha nincs a fejed a hónod, az legalább, mert ők majd jobban fogják tudni. Ez a világ végáról szik ki sokszínű, de már ányadt a bújrapapíri csomagolásának színei inkább visszafogottak, úgyhogy a végfogyasztótól többet elvár, mint az előző. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen megkérnék mindenféle ilyen politikust, meg vezetőt, meg klímarettegőt, hogy ne a Mari nénit, ne minket cseszegessetek, hogy ha nagyon-nagyon melegünk van, nem döglünk meg, igen, klímát vettünk 500 000-ért, bekapcsoljuk, mennék, fizetjük a hitelét. Igen, a medencébe a gyerek úszni akar, föl fogod neki tölteni, akkor is, hogyha másiknak nem tetszik, mert törvényesen van rá jogod. A füvet meg fogod bocsolni, a gyeptéglát 1 000 000-ért vetted, nem fogod hagyni kidöbleni, mert a barom kitalálta, hanem azoknak a nagyfogyasztóknak kell valamilyen önmérséketet kitalálniuk, a technológiai váltást, akik miatt ilyen helyzetben ebből probléma van. Ha nincs elég áramunk, nem áruljuk másik országnak a villanytöcsén, hanem megtartjuk magunknak, és abból próbálunk gazdálkodni, fejlesztünk, különböző szakembereket teszünk oda. Nem oldalfüggő, mert megdöglünk mind, amikor jön a világ vége, nem lesz a Tesco előtt parkoló, mind meghalunk gyerekek. Tehát fölösleges ezekbe a szegény kisembert állandóan cöcögtetni, higgyétek el nekem, hogy ez akkor fog normálisan működni, hogy onnan, ahonnan nagyon sok fogy, onnan kell visszavenni, minket pedig meghagyni a normális életterünkbe, hiszen ezért dolgozunk, ezért csináljuk az életünket, és a jó fejkedést ne föntől akarják megmutatni, majd kitapasztaljuk, hogy mennyire legyünk jó fejek. Köszönöm!

durva, azt írja, idősen olyan is, hogy tataványen dörgés hallatszik, de hogy itt egy fejlő nincs az égen, miből dörög, nem tudom, 39 fok van, azt látom. Ugye a hőség még mindig 3. fok jelen pillanatban, és hogy tovább tombol a hőség, lengeruhan azt, hogy meg maradjon kedden is, rajtunk egész nap. Hát számottevő csapadék állítólagosan nem várható, általában gyenge mérséket hoz a légmozgás, délután 39 fok között alakul a hőmérséklet. Erősen látszik egyébként a hőtérképen a történet. Na, viszont viharok vetnek véget az elviselhetetlen hőségnek, ez a talán jó hír. Szerintem ugyanis egy hideghont hatására az ország nagy részén még ugyan nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakul a hőcsúcsérték, de aztán kezd majd szűnni, akkor a reggeli órákra azért még mindig csak 18 és 26 köré lesz majd a hőfok minimuma. Csütörtökön viszont nyugaton már azért jönnek a hűvösebbek, sok lesz az élénk erős helyenként viharos észak-észak-nyugati szél, hajnalra már 20 fok alá csökken a hőmérséket, minőségkörülődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok között érteket érekszünk. Ezt most érezni fogjuk egy picit a nagyon meleg miatt, egyébként nem rosszak ezek. Pénteken napos gomolyfelhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten észak-keleten zivatarok. Kora reggel 13-19, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Na mit mondanak a dokik? Hát kérem szépen, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét megterheli a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet bizony. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet, általános lehet a fáradtság, pompaság, bekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Az UV-sugárzás 16 óráig, mert ez még mindig nagyon erős, de addig legalábbis extrém. Mindenképpen gondoskodjunk bőlünk megfelelő védelméről, figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Közlekedési meteorológia, azt írják nekünk, a záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lomolhatnak majd át és viszonyokat. Egyelőre ez még nem látszik, hogy releváns. A napos időben azért legyen nálunk napszemüveg. A hőségben tompultak, reflexeink, vágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőben. Balesetmentes közlekedés, pollen jelentés, pázsit főpérjék, lórom, utipő, csanánférjék közepesen vannak a levegőben, házszelítgesztenyei is itt van velünk, a gombák kifejezetten magas koncentrációban vannak, úgyhogy mindenképpen védekezzünk ellenük. A balcsinál is jó az idő, bizony a hőzivatarokat erős viharos széllökések, illetve jégeső is kísérleti egy-egy már megtörténet. Délután 37-39 fokkal alakul a hőmérséklet, vigyázzunk a bőrünkre, a víz 30 fokos, mert is sokkal jó volt. Egyelőre tart a nyár!

nem hallgat a szuper DJ rádiót, Bilek Tibor írja nekem, hogy a nocsakbár, milyen jó név, nocsakbár. Nekem egyébként, ha leszettel egy saját kocsnám, az lesz ennek, hogy kannabisztró, hogy milyen jó, nem? Na, házigondnak és kellemes szétapot kívánok, hogy a hallgatóknak írja, mert hogy a bárányok is hallgatnak. Mivel is füldenek a kisbárányok, barikádban, ne! Hogyha bárányok a barikádban fürödnek, kedves házi, vagy fürdenek, vagy jobban tetszik, akkor mibe száradnak meg, hogyha fáznak? Nézzük, megszállítja őket, hogy juhé! Magyar kisasszonynak egy kedi csókolom, jó napot kívánok, kellemes minden, és köszönöm szépen! Bandesz úr írja nekem, hogy itt van a hegesztő és csorbásról, szabad, szabad, szabad, úgy, hogy délután vagy nem voltál, délután hiányoltalak. Abban a műszintén Bandesz úr, hogy a másik munkám, amit most csinálok, azért jó éjszaka csinálni, és azért alszom inkább délelőtt, mert éjszaka lehet a három nagy ipari klímát bedörrenteni és úgy dolgozni, és akkor olyan kellemes 18 fokos a hőmérséket az óriási nagycsarnokban, úgyhogy én éppen ezért kihasználom ezt a lehetőséget, és itt most a hétfő, kett, szerda, csütörtök éjszaka az ott fog tölteni, és délelőtt pedig igyekszek aludni, aztán amikor megébredek, akkor jövök nektek kicsit muzsikálni. Csillagoszt írja nekem, hogy nálad is szarakodnak a radiátorok, csak nálam nincs fűtés, különben gratulálok az előbb ezt a futtatásod a klímáról, vízről. Köszönöm szépen! Bevallom őszintén, nekem külső fűtésem van ilyenkor. Eredeti napelem. Hát nem radiátor, egy pötty van, de nagyon jó fej vagyok, az egész világot azzal sütöttem, de igazad van. Köszönöm szépen, örülök, hogy egyetérted. Az az eszembe egyébként, hogy a mi lelkiismeretünkre próbálnak hatni ezek az öltönyös emberek, nökkendős hangpalaknak szoktam hívni őket. Valószínűleg azért, mert nekik nincs.

0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
2: Közlekedés információ 16 óra 40 perces visítéssel. Leveszem belterületén a Mikepécsi úton 47-es főút 4-es kilométerénél 2 személygépjármű összeütközött. A város központ felé egy sávot már lezártak emiatt. Máté Szalka belterületén a 49-es főúton egy vasúti baleset az érkezett mentőhelikopter szállt le. A 19-es kilométernél az útra emiatt ugye teljes útvezetékbe kerülne a település önkormányzati útjain lehet. A 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon 3 személygépjármű összeütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útazárás mellett váltakozó irányban halad. Azt mondja, hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan tessetek figyelni arra, hogy hosszabb útra vigyetek magatokkal elegendő üzemanyagot, mármint kocsival. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő vagy nedves töllőkendő, a kialakulna tolódás vagy teljes útzárt. Ha valami betegségről tudtok magatoknak, legyen elegendő gyógyszer, és ha hosszabb megállásra kényszerültök, ezt tartsátok figyelemben. Sőt, az 52-es főúton különszállás és sót között több szakaszon dolgoznak útépítők, az milyen kemény ilyenkor. Megközben a félpályás lezárások és erős forgalom miatt mindkét irányba tolódás a készüljetek, vigyázzatok nagyon-nagyon a hőségben, a dolgozókra és magatokra, szépen a kerekvilágra, Boriszkára, mindenkire, mert hallgatnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult.

fantasztikus törzskocsmát hoztunk nektek a mai kosmológiában. Puska Tomi, jó voltál, ma tudom bemutatni Pécsen, a Király utcában található Ilonából betérő, ez a neve, esküszöm nektek gyerekek, a helynek a neve, még egyszer elmondom, Ilonából betérő. A 2026-os Fishing on Orfi előtt a 0. napon Pécset kocsmatúráztunk, kéne Tomi, hadd szokja a szervezetünk ugye a lébőt kúrát, hihi. Ez volt az első állomás, és miért van mutat ez itt a névadás alkímiája, az egykori Ilona borozó, majd betérő söröző utódja, ez szerint hívja minden vendég úgy, hát ahogy akarja. Ami fontos, holmi tisztasági festés, netán felújítás, ne akarzom zavar senkiben, ez régi hely. Egy biztos font a változó világban, bár az akció munkás menü, ugye munkás menü borsod és zsíros kenyér tüske most kihagytuk, a lelkünk így is függat, hiszen ez nem csak egy sima belvárosi kocsma, hanem a pécsi eklektika és a polgári szürrealizmus sörszagú múzeuma, időutazás a 90-es évekbeli szülinapra, a történelmi voltívek a ledfényes pult, sárga almazöldfal, plüss kanapé, tornyos tükrök, műanyag lambéria, leharcolt csocsóasztal, színes lupi hegyek, italmárkák, plakátjai, mind olyan vizuális inget keltenek, amitől rögtön megjön az ember kedve a masszív íráshoz, de pont ettől a kaotikus őszinte zűrzavartól lesz szerethető a hely. Akinek meg nem tetszik, hát a Király utca folytatása nem csak az igényesen kialakított helyektől lehet tovább elni, és bizony vissza se tartanak. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó pofa, egyébként tök vicces hely. Én amikor voltam, akkor még Ilona borozónak hívták ezt a helyet, hát tényleg semmi nem változott, viszont ki van festve, azért nem annyira vészesen néz ki, de tényleg csak a hardcore kocsma őrülteknek, mint én is, azoknak tudom ajánlani. Ne felejtsétek el meglátogatni, Ilonából betérő Pécs Király utca, ne felejtsétek el azt sem, amit én szoktam, hogy fogyasztatok ma is, hogyan? Na hogyan? Hát felelősséggel.

Egyébként ezt a poént azt mondtam már nektek, hogy a paragvajaknak milyen jó a német kiejtésük. Azért hogy kiejtették a VB-n a németeket, mi? Szerencsétlen hollandok is kiestek, és kiestek a japánok, akik nagyon sajnálom. A németek, én egyetlen nem haragszom, hogy kiestek. Olyan pökhendi nyilatkozat, cunamit, amit ezek itt toltak a VB-ről, már úgy megnyerték, hogy még nem is játszottak. Hát látszik, mennyire sikerült, úgyhogy elnézést kívánok minden Németország szurkolótól, de én szerintem ez itt teljesen jól történt, ahogy történt. Na, kaptok a bedrebet, azt mondja a Boriszkóp.

hogyha volna pontos veszünk egyébként, hogy a németeket nem kell sajnálni. Hollandok nagyon-nagyon rosszul teljesítettek, a japánokat én is sajnálom. Tudnak azok a japán, de majd legközelebb. Köszönöm szépen, kedves Mazsának, ide nekem milyen jó, hogy ilyen nagy menekben is műsort készítetek nekünk. De valami őszintén, hogy nagyon álszerénység lenne most így lenne döngetni nagy menekbe. De valami őszintén, nálam 22 fokos kellemesen klimatizált van. Nem csak magam miatt egyébként, hanem a berendezések sem szeretik a meleget, úgyhogy én kényelemből készítek műsorot. Természetesen itt is vannak kollégák, akik a meleggel is megküzdenek, de az a lényeg, hogy tudjunk mentekkel szórakoztatni. Ziggy, le kellett pisza, folytatás van itt már, itt a Summer Time, és érkezik akkor a Boris Cobb.

Akkor a horoszkóp június 30-ához képest mit is üzennek a csillagoskák? Természetesen a kellemes csillagállás jelentés szokásosan a kosokkal az élen. Hát kérdezében a bakteri hold arra kér, kedves kos, hogy ne csak a lendületet, hanem az eredményt is nézd. Jupiter oroszlánba lépésre közben felébreszti benned a játékos kreatív énedet, bikák. A bakteri hold segít a nagyobb tervet apró megvalósítható lépésekre bontani, így nem marad puszta vágyálom. Egy őszinte beszélgetés most stabilabb alapot teremtetted, mint hinnéd. Te ki az a hinnéd? Ikrek, na, nem kell mindent azonnal kimondani, de fontos, hogy magadnak őszintén válaszolj, mi az, ami már túl sok energiát vesz el. Jupiter az oroszlánban felpörgeti a kommunikációdat. Ez jó. Rákok, ma nem kell mindent megoldani, de egyértelművé teheted, mire van szükséged. Jupiter oroszlánba lépése saját értékeidre irányítja a figyelmet. Oroszlán, egy apró változtatás most hosszú távon is sokat számíthat, főleg akkor, ha nem tökéletesen rendszert keresel, csak egy tarthatóbbat, mert főszereplő lenni, de attól leszel igazán meggyőző, ha másokat is magaddal emelsz. Ott is súlyemelő vagy, mondom én, szűz. Nézd meg, mitől lelkesedtél fel az év elején, és mi az, ami azóta csendben kikopott a napjaidból, a Jupiter oroszlánba lépése inkább a belső világodat mozgatja. Mérlegek! Nem kell mindenkinek megfelelned ahhoz, hogy béke legyen körülötted. A Jupiter oroszlánban közben új embereket, inspiráló közösségeket és merészebb jövőképet is hozhat. Skorpiók! A bakteri hold segít rendet tenni a fejedben, és világosabban megfogalmazni, mit szeretnél kérni vagy képviselni. Készülj fel arra, hogy észrevesztek, de csak olyan szerepet vállalj, amely valóban a tiéd. Bizony, nyilasok. Azt mondja, hogy a majd érdemes számot vetted azzal, mire költesz időt, energiát, figyelmet, mert ezek sokszor többet mondanak el a céljaidról, mint a terveid. Hagyd, hogy lelkesítsen a jövő, de készíts hozzá működő menetrendet. Bakvin Boriska, a te jegyedben álló teli hold felerősít a személyes kérdéseket. Ki vagy most, milyen irányba szeretnél tovább építkezni? Mi vagyok én, köműves? Nem kell keményebbnek mutatnod magad annál, amilyen vagy. A mai nap akkor az valódi eredményt elismered, mennyit haladtál már, és közben megnevezed a következő reális lépést, a Jupiter oroszlánba lépésen mélyebb kötődéseket és közös ügyeket hangsúlyoz, ahol a bizalom a kulcs. A szívedhez bizonytő. Azt mondja, hogy ma jobban értheted, miért fáraszt ki egy helyzet, egy régi elvárás vagy egy szerep, amelyet túl régóta cipelsz. Jupiter oroszlánba lépése a kapcsolataidat élénkíti fel, ezért egy új együttműködés, egy romantikus közeledés vagy egy fontos szövetség is kibír bizony bontakozni, akár kibontakozhatod. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, érdemes megkérdezni magadtól, kik támogatnak valóban abban, amivé válni szeretnél, csak azok, akik inkább visszatartanak. A kreativitásod akkor működik a legjobban, ha rutint is építesz köré, nem csak ikletet vársz. Hát kérdezéből az ikletet remélem a zenékből is inspirálódik. Egyébként meg csak jó fognak teljesen, tőle nem kell foglalkozni. Én hozom nektek a kellemes kis nyári muzsikákat továbbra, és jön már is Jugel, és ez már a Jamaican.

mindenkinek az egészséged, aki valamilyen sört iszik, akár alkoholmentes, akár nem, én egy kinizsi márkáit bontottam itt magamnak, szégyenszemre. Nagyon szeretem, tök jó, sokkal finomabb, mint a régi kinizsi sör.

Fontos információ érdekes hír mellett. Tessék figyelni, mert egy fontos változás a mozgássérült emberek a vasúti utazásában. Július 1-től a fogyatékossággal élő és csökkent mozgás képességű személyeknek elég legkésőbb egy nappal indulás előtt jelezniük segítségnyújtás igényüket a vasúti utazások során. A vasúti személyszállítást igénybevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló EU rendelet az értesítésekre vonatkozóan előjött 24 órás időszak legfeljebb 36 órára történő meghosszabbítását 2026. június 30-ig engedte a tagállamoknak. Most ugye lejárt ez a türelmi idő, amennyiben a fentieknek megfelelő értesítés elmarad, a vállalkozó vasúti társaságnak és az állomás üzemeltetőjének minden észszerű lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a fogyatékosan élő vagy csökkent mozgás képességű személy számára az utazás lehetővé tételében érdekében. Az utas és vagy annak képviselői köteles minden észszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy az utazások lemondását legalább 12 órával előre bejelentse. Valódi megoldást egyébként a MEO szerint természetesen azt jelenten, a utazás mindenki számára előzetes bejelentés nélkül is biztosítás lenne. Ez nagyon jó hangzik, és nagyon jó az EU irányelv, előrébb visz, hiszen azt gondolom, hogy jó, hogy nem egy hónap előtt kell bejelenteni, hogy segítségünk kérünk ehhez, ami egyébként normális emberi gondolkodással alapból tudna működni. Kicsikét az én félelmem az, hogy ez is olyan dolog, hogy van egy ilyen irányelv, aztán 6 millió kifogás lehet, hogyha valaki ezt nem akarja betartani akár a vasúttársaságtól. Ilyen problémákra utalok például, hogy Tatán meg Komáromban is például nincs akadálymentes közlekedés, rettenetes életveszélyes lépcsőn kell menni, és a vasúti átjárás nagyon nehezen megoldott az átjáron keresztül, ráadásul elég elutasító a személyzet, nem igazán akar konstruktív lenni, tehát hiába az EU-rel ezt valahogy be is kéne tudni tartani. Na.

köszöngetésre forkolnék a dolog, Encsike ide nekünk, hogy szia, Boris, köszönjátok, szuperek, Encsike jelen, gyönyörű szép időtent, kívánok jó zene hallgatást, kívánok mindenkinek, puszcsik a Encsike, kicsikati csókolom Encsikének, itt mennünk Fater úrira nekünk, hogy kedves egészséget a Boris, köszönjátok, kívánok jó rádiódást mindenkinek, Soproni Gari úgy mellett tart sörp, hogy aztán már egész égetekre, igyatok szakadt. Lenyeltem a kígyót. Na jó, nem. Akadásmentes adást kíván Szabó Gábor úr, köszönjük szépen, legyen így. Tettük, hogy egy hitottálnak, jön a rekordot, szemimpanával.

Köszönöm Kornak a kedves szavakat, aki Pivást angyal és minket hallgat. Hát kérdezőben meg vagyunk tisztelve, de tényleg többször folytatásban közben menekülünk a dallal, ez a runaway. Hadd ne mondjam, bájbeszámok 0670599995-ös, de már mondtam, és persze Boriszkás hívó, ez pedig a 0632194807.

láttatok ezt a videót? A mentőkutyák hogyan érzik jól magukat a kánikulában, hogy a boldogság csobbanás érték. És Cuki videót tett közzé a közösségi oldalon a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, melyben a mentőkutyáik a harmadfokú hőségriasztás idején vízre szálltak, és persze, ha beszélni tudnám,

és mellett élvezni a nyarat. Természetesen egyébként nagyon jó kutyukon keresztül, hogy bemutatják ezeket a dolgokat, hiszen szerethetővé válik, és talán jobban be is rögzül. Köszönjük szépen az ötletadóknak, meg persze a kutyáknak is.

küldi a bőrnek is kellene. Szép után, na szépen az érnek a munkával az emberek, egyből a medence egészségetekre. Hát nyilván éjszaka csatlakozom a munka dandárjához, de senki ne sanáljon, nagyon kényelmes, nagyon kellemes körülmények vannak, úgyhogy

mindig a parkókat, a pálókat ünnepeljük, úgyhogy Pancsók egy nagyon-nagyon boldogságos palinapot kívánok ma is. Ugye jelentése a pának, kicsi kistermetű férfike. Érdekes másodlagos névnapok vannak, be se Albián apostol bács névnap is van ma, és a Márkusok se kussoljanak, hanem örüljenek a névnapjuknak. Boldog névnapot kívánok! Anna Marika, az Anna Máriak és Tihamérek ünnepjük a névnapjukat. Jöjjött eszembe a Tücsök Tihamérenek, van egy sztori, de majd holnap elmesélem, ha lesz akadásban. És akinek születésnapja vannak, nagyon boldog, szűcsi napcsit kívánok magam és kollégáim nevében.

Ez már építkezik a dalban, 35 éve tartjuk a Magyar Szabadság napját bizony. Na kérem, 1991 óta tartjuk ezt az ünnepet. 26 éve üljük Szent Pál napját, a keresztény vértanúk emléknapja is egyben ez. 78 éve tisztáltatlan eredetű tűzgolyó robbant fel Közép-Szibériában, de úgy hívják, az volt a Tunguz Meteor. 60 éve született Iron Mike Tyson, a legfőtelabb nehézsúgú box világbajnok, fantasztikus csávó. 36 éve fúzionált ismét két Németország. Hát akkor a mai napon nem lenne ünnep a fociban nekik szegényeknek. Na, 198 éve született Hund Bagonyi Nyári Albert, a március évfiak egyike, történész levéltáros, aki elsősorban a címet annak foglalkozott. 173 éve Teleki Blanka grófnő, 10 év várhosságra ítélték a magyar szellemű leánynevelés vágyával, ami igaz volt, csak akkor még senki nem gondolta volna, hogy ez pár évvel később aztán ugye elfogadottá fog válni, úgyhogy mondhatjuk, hogy senki hős volt Teleki Blanka. 156 éve Ada Kepley megszerezte diplomáját, ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott, és volt azonban régen, ugye? 142 éve született Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző, bizony, és 134 éve született Lajta László Kossuth, a zeneszerző, néppassz kutató, rá is emlékszünk ma. Viszont a folytatásban már is dugunk tovább, Exchange érkezik, Némi Applause, Don't You Wish Your Girlfriend.

egyébként, hogy vitákat is generálunk itt. Rábert Gyula írja nekem, hogy ha azt kérdezi, a nagyfogyasztók kapcsolják le magukat, akkor a plázák, mozik és szerverhangok kapcsolnak le, mi se fogtok szólni. Ha értenél a villamossághoz, mink is kedves, rájöttél, nem a hálózat probléma, hanem a termelési kapacitás. Pont ezért akar az új kormány több szélerőművet is. Kifizetni a drágár áramot is ki lehet, de ha nagyobb az igény, mint a termelés, akkor lesz egy nagy kikacs, nem lesz jó ideig klímás a zenét. Na! Gyula úr, nem figyeltél jól, mert én nem azt mondtam, hogy kapcsoljanak le, hanem azt mondtam, hogy kapacitásuk függvényében vezessenek be mindent ahhoz, hogy kevesebbet tudjanak fogyasztani. Tehát ha nagy fogyasztókról beszélünk, iparokról beszélünk, stb. Ami a lakosság felé közvetít, azt nem érdemes pisztergálni, mert ott különböző dolgok vannak, amiknek működniük kell. Tehát ez kell a dolog. A másik, a szélerőmű sehol a világon nem kifizetődő. Tehát nem véletlenül a németek is gondolkodnak abban már, hogy vissza akarják állítani a szénbányászatot és egyéb ilyen dolgokban, mert nem képesek ennyi energiát. Tehát nem a... Tehát, mondanám azt, hogy műszerész a szakmám egyébként, de ez most teljesen mindegy. A termelési kapacitás az bármekkora lehet, hogyha azok a közműművek ezt nem képesek egészen pontosan leadni. A termelési kapacitás a fogyasztóigényeknek a megnövekedett energiájuk egészen pontosan függvénye tud lenni. Mikor megemelkedik az energiaszint, a felhasználás, akkor ezt is kell tudni valamilyen minden működni. Szélerőművek meg egyéb ilyen dolgok mellett esetenként inkább annak lenne nagyobb értelme. Szerintem tulajdonképpen, hogy a nagyfogyasztóknál bizonyos helyzetben egyéb alternatív megoldásokat kell kitalálni. Tehát még egyszer mondom, hogy én nem azt mondtam, hogy őket le kell kapcsolni. Tehát én tévedésben vagy, én azt mondtam, hogy bizonyos helyzetekben más megoldásokat kell találni az energiának a felhasználására. A szél is lehet valamilyen módon jó, a napenergia is valamilyen módon segítség, de azt hiszem, hogy ennek a nagyobb táma egy teljes megújuló energiában rejlik, aminek a közeljövőben lesz majd szerintem valamilyen szintű kifutása, de 100%-ra biztos vagyok benne, hogy az semmilyen országban nem a megoldás, hogy a kisfogyasztók, hogy a lakosságon keresztül próbálják meg a spórolást, mert az arányában sokkal kevesebb, ezt te hidd el nekem. Na, köszönöm, hogy hozzászóltál, itt viszont a folytatásban. Kicsit szállódalmal, szerelemmért múlsz, Zsolti úr jön majd 8 órától, 20 órától muzsikálni, itt pedig a Wolf Katival én megköszönöm a figyelmet.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Szép jó estét, szuper! Sziasztok! Június 30, kedd! Ez itt a szuper, én Kőszegi Gabi vagyok. Ma már másodszorra beugrottam hozzátok egy kicsit Zsolti elé, aki majd jön 8-tól 10-ig. Hoztam egy kis felvezető zenét, hogy ne az autó DJ-t hallgassátok. Ebben az egy órában ilyen light-os zenékkel érkeztem. Jó szórakozás mindenkinek. Szerintem jobb, mint az autó DJ. Van egy Viber számunk 3670-45-95-95. Esetleg kedvetek támadna. Én meg addig csinálom itt a dolgom.

És meg is érkezett az első üzenetíró, aki nem más, mint Szilágyi Jánosnénk, aki annyit ír nekem: szia Gabi, már vártalak, jó a felvezető. Szia kedves Jánosné, üdvözöllek! És köszi az üzit! És ne felejtjétek, 8 órától jön Zsolti, aki folytatja a ma estét.

közben megérkezett a második üzenetíró is, aki nem más, mint Druszám Szabó Gabi. Aki annyit ír nekem, szia, ha zenét is játszol. Szia Druszám, hatalmas pacsi neked. Megpróbálok valami zenéfélét is játszani akkor. Mint például ezt a I Like To Move It-ot.

És egy ismerős arc, Geringer Norbink is itt van velünk továbbra is. Itt vagyunk, fülelünk, értsek halma továbbra is jelen. Szia Norbikám! Remélem, hogy a festésnek már vége. Aztán most már jön a chill. Meg a jól megérdemel sziszentés ebbe a nagy melegbe.

És köszönteném a drága kollégákat is. Itt van velünk Kukari bácsi, aki annyit ír, szia, tolja, druszám. Hatalmas pacsi, druszám, szia, szia. Valamint itt van az én DJ Simon barátom is, Simon Tomi, Mr. Oh yeah. Aki annyit ír nekem, jó adi, csokfilet és üdv a szupereknek. Tiszteletem a WhatsAppon nem válaszoló DJ-nek. Hát szia Tomikám, a másik telefon az tőttön van. Aztán most a nagypapának a Szokor rádiójával nyomom. Meg a régi nyomógombos Nokián. Úgyhogy bocsánatot kívánok, örülök, hogy itt vagy. És hatalmas pacsi barátom.

És itt van Bruszám üzenete, azaz Kukori bácsi, aki annyit ír nekem, ilyen nagypapa, meg a Szokor rádiója is. Ilyenek a nagypapák, így van. Bruszám azt mondja, hűdve a szupereknek, na meg DJ Simonynak. Kedves Kukori bácsi, üzenet átadva. És örülök, hogy a mi DJ Simonyunk is fülel ilyenkor. Lehet, hogy meginvitáljuk Zsolti után 10-től. Majd később megfűzöm.

figyeljetek, kedves szuperek! Dicsi Simonunk már írt is, mégpedig az, hogy jobb dolgom sincs, úgyhogy ez már jelent valamit. Na mindjárt fűzzük tovább! Közben köszönteném házinkat is, Békás Megyer jelen. Házi azt ír, üdvözlet Gabesz, remek csapatás. Itt jobban megy a pakolás, nagyobb a haladás. Szia Házi, jó melót kívánok. És persze járjanak azok a pici kezek, hadd megyen a pakolás, ugye.

itt van egy újabb üzenet. Békás Megyer 2, azaz Ritánk is itt van. Szia Gabesz, nincs is pici keze, de neked elfogadjuk egyefele, itt a minta, megy a tinta. És amúgy tényleg ezek a kezek, kérem szépen, itt a Viberen megkaptam. Igazi lapát kezek ezek.

Itt, amit látom, Ritáék azért gondoskodnak itt a hőségriadóban a hidratálásról. Royal cseresznyen meg a Summer's Buy. Kedves segi nektek!

A Viber-eseknél köszönteném Gedeon nénit is, azaz Macskási Szilvinket az oroszlányi megállóból. A könnyit ír hurrá! Tudnék mindig veled dolgozni. Szilvikém, én is elviselném amúgy azt, hogy itt rádiózok meló helyett. De tudod, holnaptól már holiday-en vagyok. Ma meg azért kihasználom. Két hétig elvonási tünetem lesz.

És itt van egy újabb üzenet a Viberről. Tűszán Szabó Gabi annyit ír, egy üzenetet szeretnék átadni a Weissmanos hegesztőknek, ugyanis 24-ig

nyomatják. Katica lőtt meg le a kalappal. Javasd neki valami lazát. Kedves Truszám! Snow Patrol és a Chasing Cars. Akkor ez szóljon oda a hegesztőknek. És ahogy írtad Katica előtt, akkor le a kalappal. Szóljon akkor neki ez a laza.

Na hát, kedves szuperek, még 15 percig vagyok. Aztán jön Zsolti. Itt lesz veletek este 10-ig. Sajnos DJ Simot nem sikerült rábeszélni, hogy jöjjön hozzátok. Viszont a holnapi nap folyamán Doki után jelen lesz ő is. Simonunk szerintem fáradt. Jó, meg lehet érteni. Viszont holnap itt lesz velünk Mr. Oh Yeah, Doki után. Aztán egy üzenet Gedeon nénitől, azaz Baskás és Szilvitől. Azt írja, nekem is elvonási tüneteim lesznek, hogy nem jössz adásba. Kellemes pihenést kívánok neked és a kedves családnak is. És azt írja már az anyukám is Gedeon néninek nevez. Szilvikém, látod, mire képes a szuper? Üdvözlöm anyukádat is. És persze téged is, és köszi, hogy hallgatsz.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolt, itt halljátok, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden én mindig a 90-es éveket hozom nektek, és hát a 90-es évekből általában Dream Dance, Eurodisco, na meg mindenféle erősebb, tehát power feldolgozások jönnek. Nos gyerekek, hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Nagyon-nagyon válogattam a zenéket megint, és hát olyan zenéket válogattam, amik nem lesznek unalmasak, ez garantált. És egyébként, hogyha úgy döntötök, hogy maradtok velünk a Super DJ Rádióval, és hát továbbra is velünk szórakoztok, na meg pihentek, egyébként mind a kettő garantált részemről a szórakozás és a pihenés is, na meg még mondom hozzá a szlogenünket, hogy hát emlékeket ébresztünk. Én ezen gondolkodtam, amikor ezt a műsort összeállítottam, hogy szórakozzatok, pihenjetek, és az emlékeitekbe turkáljak egy kicsit, természetesen csak is a zenékkel. Hát gyerekek, tudjátok, van nekünk Viberünk, hát én azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk bátran, és ugye hogyha úgy alakulna, hogy írnátok nekünk a Viberen, és lenne zenei kérésetek, mondjuk olyan zenei kérés, ami a 90-es évekhez kapcsolódik, akár egy jó feldolgozás, vagy ha nem is feldolgozás, csak egyszerűen szeretitek mondjuk a 90-es éveket, és nekem ezt mondjuk megírjátok, hogy melyik ez a zene, akkor én ott figyelek. Legelőször már is mondom nektek a Viber számot, 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége. Tehát ott írjatok nekem, ott kérjetek zenét, mert én ott sasolok legelőször. Issa István barátom már írta is nekem, hogy ő már nézte az órát, hogy még 5 perc úgy, hogy visszaszámlálás volt, hogy kezdődjön úgy, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, és ugye Erdőszentgyörgyből, úgyhogy kívánunk csodást, már vártunk, és persze, hogy örülünk, hogy hallhatunk téged. Hát István barátom, jó sokat írtál egyébként, köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy mindig velem tartasz, és Fater barátom is itt van, ő azt írja, hogy szép estét kívánok, Zsolti, szerintem nem kell hozzáfűzni való, jó rádiózást minden szupernek. Hát na Fater, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt vagy. Nos gyerekek, tudjátok, van, amikor csinálok én olyat, hogy visszatekerem a zenét, és van, amikor nem, hát nem is tudom, Plastic Voice a háttérben. Van még belőle 1 perc, hallgassuk meg, azt mondom nektek.

Hölgyek és urak, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, de hát van tennivalom. Mazsi azt mondja nekem, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked. Hát Mazsi, köszönöm szépen, én is ugyanezt kívánom neked, és még azt is kívánom, hogy ne legyen már nálad is olyan meleg, mint itt nálunk van. Hőség, hatalmas hőség. Hát nagyon jó szórakozást kívánok neked, és örülök, hogy itt vagy, és megint velem tartasz. Aztán Rita, figyeljetek, felolvasom úgy, ahogy írta nekünk. Kedves Rita, azt írja, szia Zsolti, csumidázom a hebrákodat, hogy ittyeg a fityeg, szotyi van-e szatyorba? Hát volt egy időszak, amikor szerettem szotyizni, akkor még nagyon sok fogam volt, most már fogam kevesebb, és szotyit félretettem. Azt mondja még, hogy tavesz baktáló, nem megsértődni, toljad a zenét, mint földműves az ekét. Hát Rita, igyekszem, tehát nagyon-nagyon jó zenéket hoztam, gondolom én egyébként már most is, ami megy, hogyha eredeti verzióba játszottam volna, akkor nagyon-nagyon beleturkáltam volna az emlékeitekbe. Los Ninos del Parque, hát hatalmas muzsika ez, így feldolgozva is, de eredetiben úgy meg aztán végképp nagyon nagy. Encsike is velünk van, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek, Encsike jelenléti év pipa, csodás, szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes zene hallgatás, neked pedig jó adást kívánok, sok-sok fülecskét, puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és hát én is ugyanígy jókat kívánok neked. Gyula barátom is itt van, aki imád velünk bulizni. Szia, jó adást kívánok, buli van és fülelek. Hát szia Gyula, nagyon jó fülelést kívánok neked. Hát gyerekek, én ezt a zenét már így csak engedem, hogy menjen, hadd menjen, ha jött. És hát azért hagyd mondjam el nektek, hogy egy kicsit vegyesre vettem a zenei összeállítást. Persze sehova nem megyek a 90-es évektől, maradok a 90-es években, de lesz ugye Dream Dance, Eurodance, és lesznek olyan zenék, amik már majdnem, hogy belefutnak a trance zenei műfajba, és ez mind a 90-es évekből.

kell mondom nektek, hogy Szesse zenért nekünk, és a Sweet című dalt hallottuk közben. Ritának van egy kérdése, és az a kérdése, hogy kérheti-e a Vétektől a Vele minden jó című számot? Hát Rita, a következőkben akkor már is neked szól a zene. Fater meg azt mondja, hogy pazar összeállítás hozta, már hát Fater, igen, úgyhogy mutatok is neked hamarosan egy nagyon-nagyon muzsikát. A zene címe az lesz majd, hogy Desire, vagyis a vágy.

gyerekek, micsoda duma, vele minden jó, vele minden szép, és hát ugye Vétek együttes hallottuk kérésre, Rita kérésére a következőkben Faternak szeretnék mutatni egy érdekes muzsikát, és hát azt mondom, Fater, hogy ne sajnáld a hangerőt, azt tudom, hogy te sosem sajnálod, de most azért használd ki azt, amit van ott a garázsban. Desire.

Nos, gyerekek, folytatódik a műsor, és hát ugye azért a kérések jönnek. Házi azt írja nekem, üdvözlet, Zsé ügynök, csapasd a zenéket, ahogy asszony keveri az ebédet, de reggelire csak kemény tojás megy, ha már lehet kérni zenét, akkor kérek szépen, ész a bész, bármelyik mehet, mindenkinek kellemes hetet. Hát nagyon szépen köszönjük, neked is kellemes hetet kívánok, és ugye jó zenehallgatást!

gyerekek, az az igazság, hogy úgy azért még zenéből nagyon-nagyon keveset mutattam ugye most ide. Azért illene Scootertől valami nagyszerű muzsika, de én már be is készítettem egy Scooter zenét, na de még előtte valami őrületet szeretnék nektek mutatni, és hát természetesen azért mutatom, mert nagyon jó feldolgozás, a Dance to Trance együttes Power of American Native című dal, ami 98-ba lett feldolgozva, és utána szerintem simán Scooter belefér ebbe a zenei összeállításba, úgyhogy utána scooterezni fogunk.

a gyerekek, szoktam én nektek mondani, hogy nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, és hát figyeljetek, hogy Fater mit írt nekem, igazság az, hogy kibaszottul jó zenéket hozol mindig, próbáltam most is valamit keresgélni, de rá kellett jönnöm, felesleges Fater, én is azt mondom, hogy sose keresd a zenét, egyszerűen csak kapcsold be a Super DJ rádiót, és ott megtalálod azt, amit keresni szeretnél. Hamarosan egyébként az, hogy én azt mondom, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, hamarosan mutatok erre egy példát, az előadó nevét mondom, Freestyle, Don't Stop Te Rock, már a címet is elmondom, hogyha így van, és hát ígértem nektek, hogy scooterezni fogunk, már is itt van scooter, és hát nem az eredeti verzió, hanem egy All Mega Remix.

0: Hát, hölgyek és urak, ez volt itt a Freestyle Don't Stop the Rock című dala. A következőkben az Encore együttes, La Disco Jockey egy nagyszerű rádió editben fog szólni.
1: Depuis, je suis tout feu, tout flamme.

Hát gyerekek, ez a közel fél óra tiszta zene is megvolt. Ugye nálam van egy ilyen szokás, hogy egy fél óra tiszta zenét azért adok nektek. Ilyenkor én is nagyon élvezem a muzsikát, és hát ugye meg is borultunk itt a fél óra végére. Egyébként hadd áruljam el nektek, hogy ez a Klub Shakers együttes, vagy Shakers együttes, ki hogy mondja, ugye, zenéje volt is, hát nagyon-nagyon sok jó zenét hoztak ők nekünk a 90-es években, de én olyan zenét játszottam, ami nem a 90-es években, hanem a 2000-es években jelent meg. Nos, a következőkben Don't Be a Friend, és hát aki zenél nekünk, a Lawrence együttes.

gyerekek, közben Messengeren Zoltán barátom azt mondja, vagyis azt írja, hogy micsoda elektronikát tolok én. Hát ilyet, ilyet, ez a Dream Dance és a Eurodisco keveréke, hát ilyet, ilyen elektronikát tolok, és a következőben meglepi zene, zene címe Don't Go, és ugye szerintem nem is sejtitek, hogy ez a zene a 80-as években jelent meg, és én mégis napjainkból fogom játszani ezt a zenét, egyébként beleillik ez a 90-es évekbe is, na tessék csak vágy fülüljek fülelni.

egy kérés és ugye egy köszöntés Domcsikától. Domcsika azt írja nekem, hogy szuper vagy, mint mindig, imádom a műsorodat, az ember ebben a forróságban is képes táncra perdülni. Zenéjedre kérlek, segíts nekem, mi a címe a zenének, ami 20 óra 58-kor ment, és hát ugye kitartást ebben a melegben kívánja nekünk Domcsika. Hát Domcsika, figyelj, most még nem tudom megmondani, hogy melyik az a muzsika, ami 20 óra 58-kor ment, de holnap már meg fogom neked tudni mondani, mert hát az az igazság, hogy így most én fejből nem tudom, de mivel rögzítem az egész műsort, így vissza tudom majd nézni, és meg tudom majd neked mondani. Tehát holnap, hogyha nem is, de mondjuk, hogy vasárnap 18 órától, hogyha elérhető leszel, ugye, akkor megírom neked, hogy mi volt annak a zenének a címe, sőt, mi több, akár el is küldhetem neked azt a muzsikát, mert hát tudod, hogy itt nálunk a Super DJ Rádion mindig nagyon jó zenék, és hát a minőség, ugye, tehát nagyon jó minőségbe el tudom neked küldeni. Nem is ajánlom, hogy töltsd le mondjuk a YouTube-ról, hogy hallgass, inkább elküldöm neked. Nos hát gyerekek, egy nagyon-nagyon muzsika még mindig itt a Super DJ Rádion, a Flute szólít nálunk.

Gyerekek, szerintem nem kell mondani senkinek sem, hogy DJ Bobo zenéjét hallgattuk. Nos hát a következőkben Mazsinak szeretnék játszani egy zenét, már csak azért is, mert én tudom, hogy ő szereti ezt a zenét, ami most következik. Mazsi, nem árulom el az előadó nevét, nem árulom el a zene címét sem, de neked szeretnék kedveskedni ezzel a muzsikával, és hát ugye lassan-lassan vége van a műsoridőnek, na de a végét már azt mondom, hogy töltsük kellemesen, és ezért is jönnek ilyen zenék.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítás, ami a 90-es évekből jött, na meg ugye az agyamból, meg az emlékeimből, és hát nagyon remélem, hogy sikerült egy kicsit az emlékeitekbe vájkálni a zenékkel. Hát nekem az az igazság, hogy nem csak ez a zenei stílus jön be a 90-es évekből, hanem szinte mindegyik, akár a rock zene, vagy a jazz, a blues, a rock, ugye, az mindenféleképpen még a magyar rock zene, és egyébként készülök már egy olyan zenei összeállításra, ahol magyar zenék szólnak, mert hát valamikor a magyar zenék is milyen jók voltak, ugye. Nos, hát az elköszönő zeném az még csak most következik, és ugye az is egy meglepi muzsika. Nagyon remélem, hogy holnap már nem lesz ez a nagy hőség. Vigyázzatok egymásra, és vigyázzatok magatokra is. Sziasztok! Aki még marad, annak további jó szórakozást kívánok. Aki már pihenni megy, annak meg jó pihenést. Holnapra mindenkinek nagyon kevés melót. Viszont a következő zeném, amivel elköszönök tőletek, meglepi zene, de én azt mondom, hogy ez a zene hab a tortán. Sziasztok!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Van más?
2: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
3: Yeah.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió. A webrádió csak neked zenéljük.